Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. My love will surround you.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! 80s, 90s, 2000s, Music Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: Hi, I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: 2000s. Music Radio. Music Radio.
1: Squeeze your damn balloon.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenél.

0: Sok zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak nekünk.
1: Watch your man! Put him on!

Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok! Ez itt a kellemetes, bakelites, vidámságos, majdnem nyári reggel. És remélem velem tartotok ma is. Ma magyar muzsikákból álló két órát hoztam nektek. Remélem, hogy velem tartotok, és természetesen lesznek mindenféle hasznos és vagy érdekes információk. A lemezjátok mögött fölött alatt és mellette. Leginkább Boriszka. Gyerek egészen nyitottuk a sót, Berecki Zolina boldog 50. szülinapot, és nagyon lehet király. Kicsit még emlékezzünk az a kis teljesítményére. Nem azt mondtam, hogy rá, hiszen még élve.

Ez van a Toyota M5-ös fényező műhelyéből munkaközben hallgat minket, István úrék pedig szokatosan Erdélyből köszöntenek mindenkit, Erdő Szentgyörgyi nyűjtséges egységéből. Hát maradjatok gyerekek!

Kérem szépen, a messengeren még 8 órát tart a sarokvárás, úgyhogy mindig nem tudok írni, és ki is nevetnek hozzá, szóval. Viszont Szolnoktól furgonnal Ecser felé, a piac felé tart Vördi Szabi, neki kellemes tétabot itt hangban.

Boldogszon a szokincse rendelkező Lovár és Desi szövegvilág. Rajuk a gyerekek a gyopárosi strand. Hát nekem a rajról az jut eszembe, hogy én még voltam úttörő, és én az űrhajós rajnak voltam a vezetője. Szóval kinek mi a raj? Maximum azt mondom, hogy rajta!

nagyon szép mondást találtam itt. Vagy Kiszkés azt mondta, hogy a napi vakarit mondás, egy igaz barát csak akkor el az utatba, ha elindulsz a lejtő lefelé. Ha mondjuk mekkora szívás, hogyha szánkózni szeretnél, vagy sielni, nem? Fölgyalogolsz 4 órát egy hegyre, 5 percig csúszt, és oda jön a barátod, hogy nem. Hát csak felültetném oda magam elé, nem? Borzasztó egy ilyen mondás. Na de hogy egy kis... hogy lehet ezt mondani? Humorfakasztás, mosolyirányítás, mókapetárdát ide tudjak nektek robbantani. Cégnél előadást tart egy szakértő a munka optimalizálásáról. A mondandóját a következő mondattal zárja. Amit most elmondtam, csak a munkahelyen alkalmazzák, legyenek olyan kedvesek, mert hogy hátulról nem szabad otthon megpróbálni, baj lehet. Miért nem jó a hang hátulról? Miért? Veszélyes. Kipróbáltam otthon a feleségemet. Észrevettem, hogy reggeli készítés közben mindig külön megy el mindenére ütőz. Megkérdeztem tőle, nem lehetne egyszerre több dolgot kivenni. Hátulról egy közben kell, gyorsabb lesz sokkal. Eddig 20 perc alatt csináltak a feleségem, most 7 perc alatt én. Hát igen, tehát ugye ennek azért vannak ilyen visszásságai. Egyébként a munka optimalizálásában nagyon vigyázni kell, a Bonz Géza mondta, hogy arra kell vigyázni, ne jussunk el odáig, hogy a tökömre viharlámpát kell akasztani, hogy éjszaka is tudjak dolgozni. Ugye. Na, egy asszony utazik a héven, mondjuk az előző vízből a feleség, és az újságban a haláladási statisztikákat olvassa, odafordul a mellettől a férfihez, tudja, hogy valahányszor levegőt veszek meg, ha legyen ember, mire a férfi fogmosást próbálta már, jaj, de bunkó. Na, és ez a férfi pedig egyébként nőgyógyász a következő vízben, aki előadást tart csak nő előtt. Tudják, hölgyeim, felmérések bizonyítják, hogy kemény szerszámtól méhnyakrákot lehet kapni néhány évben belül, mire az egyik nő azt mondja, puhától pedig idegbaj, de azonnal. Hát ugye vannak ezek az úgynevezett axiomák, amire nem lehet mit mondani. Köszönjük, kedves. Hölgyek, csak a legperverzebb dolgot. Bánhatod, hogy nem szeretsz szól a felvétel, közben bekandolás, magyar zenék, unos, untalan.

Közben Zoltán úrnak ilyen életigenlő feladata van, aztán a szlovák okesz útügyelését lehet látni, hogy megyelette a félelmet, de fékezni sem mernék. Hát, kitartást kérlek, kedves Zoltán úr.

Egyébként én nagyon a gyerekkor nagy álmom volt, hogy Kispatorra és külön annól megszerezzem a vizsgát, akkor a nagy mi a szűzmárja? A rendes jogosítványa járt ugye a Kispatori segédmotoros kerékpár vizsga is. De gondoltam, hogy ezt már lehet kicsit hamarabb letenni, mondom, akkor én is elköltsünk cimborántan a Simpsont, aztán akkor már levizsgálok. És aztán megláttam, hogy hogyan tanítják a fiatalokat az oktatók. Úgy mentek szerencsétlenek, mint a napos csibéka. Oktató után úgy döntöttem, hogy én ezt így akkor kihagynám. Ez így nem történt meg.

Hát napi morgás, gyerekek! Valamilyen ilyen természetvédelemmel kapcsolódó oldalon olvasgatja az ember a hozzászólásokat, a szakemberek, nem szakemberek. Oda is egyszer csak megjelent egy komment. Jól olvastam, szerintem lengyel úriembertől. Ilyen elég szép magyarát, gondolom valami fordító segítségével írta meg. Nagyon szép a ti országotok, nagyon gyönyörű helyek vannak. Fantasztikus hely ez a Magyarország, írta ő az emberke. És hát azt várná az ember, hogy ezt én mindenkit örömmel tölt el. Nem. Mi történt? Rögtön jöttek a mindenféle megfejtők, hogy pedig itt takugyár épül, mi meghalunk 5-6-szor, lepermetelnek minket, és minden szarizmus elindult. Egy ember volt, aki megköszönte neki ezeket a szép szavakat, én. És azt nem értem, hogy én elhiszem, hogy néha nehéz, de könyörgöm, tavasz van. Nyílik a természet, tényleg reggel föl kell az ember, az a legtöbb helyen akár dombal, hegyel, vagy gyönyörű szép messzeséggel lehet találkozni. De a városban is megvannak azok a szép részek, hogy tényleg jó kívül. Lehetünk már úgy csinálni, hogy látjuk a rosszat, de nem feltétlenül kell mindig azt priorizálni. Na, innen folytatjuk.

Ennek riaszt a fantasztikus banán is történet, csak az zöldségeseknek külön. Szóval mondanám, hogy visszatérve a dologra, hogy meg kell ismerni szépséget, mert hogy annyi minden történik az emberrel tényleg, és megmérgezett itt mindenkit ez a rohadt politika, meg már mindenki szakértője mindennek, tehát tényleg nem figyelsz oda, megműtenek egy oldalon, csak elfelejtjük közben azt, ami szép, hogy kinézel, és tényleg most talán a leggyönyörűbb a természet. Valaki az őst szereti, de azért valljuk be őszintén, amikor így minden pompájába, teljébe ragyog, és megjönnek az első jó idők, azért az gyönyörű. És azt gondolom, hogy szoktam mondani, hogy az az ember tudja leginkább a fényt értékelni, aki látta régen, csak aztán elment a látás. A hallás ugyanez van a hangokkal, ne várjátok ezt meg, mert utána már nagyon nehéz visszaidézni, minden pillanatnak kell örülni, és nem akarok Coellós mondásokkal itt mindenkit lezavarni az életről, csak annyit élek, hogy még mielőtt odérök, és tök örüljünk annak, hogy valakinek külföldről, másik országban, másik világból, másik bolygóról, tököm tudja honnan, tetszik ez az ország, engedjük meg neki, jó, és legyünk arra büszkék, és köszönjük meg neki, mert ez nagyon-nagyon kedves dolog, és szerintem sokkal több ilyennek kell lennie, sokkal többet kéne olvasnunk. Köszönöm!

És gondolom mutatja egyébként, és nem is nézte meg ezt a fényképet, hogy úgy tanítják a motorozást, hogy az oktató ott ül mögötted, amiért úgy megbüntet a rendőr, hogy rádolod a műanyag lakat, és ott meg nem. Hát engem megölne basszus, valami oktató ott ülne mögöttem, én elfeledkezném, húznám neki, aztán valaki megkocogtatja a vállamat, biztos leborítanám onnan. Na! Házi úrnak kellemes szétabot kívánok, üdv mindenkinek, a kispételten a Super DJ-t hallgatja, ispételten Boriszka kicsit, mintha Móriszka lenne. Viszont nem örülök annak, hogy itt mindenféle lángosokat itt kedves hölgyel együtt fogyasztatok. Nagyon jó itt. Azért mondanám, hogy ez műsorvezető kínzás. Azért jó hétvágyat.

23 Celsius fok van, nagyon-nagyon beköszöntött a kora nyárias idő. Melegpont jellegű tünetek mellett maradhat a nyárias ruha, már kerülhet elő, mert tényleg nagyon-nagyon befűtöttek a napnál. Kedden ugyanis megnövekszik, bár felettünk a fátyol fellőzet, hogy kicsit megszűri a napsütést, de csapadék nem várható. Déli délnyugati szél napközben megerősödik, folytatódik a nyárias meleg, 26 Celsius fokot is mérhetünk az ország legnagyobb részén ma. Na, hát a távolabbi kilátások szerint hasonló hőfokok lesznek, talán a reggeli egyéb, nem enyhébb időjárási különbségek talán megmaradnak, viszont csapadék majd a csütörtöktől várható. Nyárias május, szerdától növekvő csapadék eséllyel, így is írják nekünk. Kérem szépen, szerdán élénkerés lesz a délnyugati szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7 és 15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön délután erőteljes gomoly felhő várható, és több helyen alakulhat ki zápor és zivatar. Enyhe lesz a reggel, tehát jó idő lesz reggel, és 9 és 16 fokos minimumra készülhetünk. Napközben viszont jön a 20 és 26 fok. Pénteken hajnalban észak-keleten párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken jöhetnek még ködholtok, hajnalban 6 és 12, délután 20 és 26, hát késő tavasz az időjárás, talán lehet azt mondani, hogy kora nyár is. Orvos meteorológia, drága barátaim, bizony ebben az időben felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, fáradékonyabbaknak érezhetjük magukat. Kellemesen meleg napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre egyaránt, vigyázzunk az immunrendszerünkre, tessék őket erősíteni. Közlekedési meteorológia, országszerte megélénkül a Dunántúlon többfelé megerősödik észak-nyugaton viharossá fokozódott a déli délnyugati szél, ugye emenként, helyenként jelentősen romolhat a járművek menet stabilitása, tartsunk megfelelő távolságot bőven. Pollen jelentés, bizony a eperpapírék nagyon szeretik ezt az időjárást, magas koncentrációban vannak a levegőben, nyírt hölgy, dió, ezek is vannak a levegőben, közepesben és a bükkfenyő, meg a kőrisek is alacsony koncentrációban. Balcsinál is emelkedik a hőmérséklet, csapadék ott sem valószínű, a délnyugati szelet élénk erős lökések kísérletik, az UV sugárzás a déli kora délutáni órák már éri az erős kokozatot. Ezért, aki hosszabb ideig tartózkodik a napon, tehát a napsütéses időben, annak már ajánlott a bőrvédelem, a vízhőmérséklet, mert 16 fokos, még nem fürdésre alkalmas, de jön az idő, hogy amikor már az lesz. Itt pedig kibanánoztuk magunkat, jövünk a banzájos dallal. Banza, banzája folytatásban!

Csákos. Habe és volt is Spencer Gábor, ez a Bonanza Banzai zenét nektek, ez volt az Induljon a Ház, a Banzája. Esen szét a Banzai, Induljon a Ház, hogy mi énekeltük egykoron. Még a Desperádóval a folytatásban megint csillagok közé bizony. DJ Panzer a mixben.

A legújabb frissítés szerint úgy információk az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztek el. A 40-es kilométeren ugyan már megszűnt a korlátozás, de torlódás lassanozték fel bizony. Baleset történt, aztán a 2-es főúton a Vác Bán területén, a 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Szintén sokan haladnak az M0-as autót keleti szektorában, az M5-ös autópálya csomópontja és az M4-es autó csomópont között, Maglód és Pécel között. Az M2-es autóton, mégpedig a Vác elkerülő szakaszán a 47-es kilométernél levő Vác észak per Nagymaros csomópontban a 2-es főút felé vezető felhajtóvágát lezárták ma 14 óráig, tehát Vác elkerülő szakasza. Kerülni az ellenkező Budapest felé vezető oldalon visszafordulva a 42-es kilométernél levő Vác centrum és Kóst csomóponton keresztül tudtok. Figyeljetek erre, mint hogy magatokra boriszkál a szép anyagra, kerekvilágra, mert hazavírnál, hazavárnak mindenkit, és persze oda is, ahova elindul.

Jó napig köszönöm az információt, egyébként tudom. Őt talán még a másik verziót is tudom belőle, maradjatok gyerekekből. Ettől függetlenül ki vagyok ezekből a roma idézetektől, borzasztó módon. Ilyenkor egyébként megérdemelnétek, kedves hallgatók, akik roma idézeteket adtok, hogy szlovákul reagáljak rá.

Kovics anyónak is kellemeztetőt kívánok, azt, hogy én szabad vagyok a Kalocsai végrehajtó miatt, mert visszaértem Pestin, Duna, Bandai. Ezek a végrehajtók nekem is nagy kedvencem egyébként. Megvettem a lakást, akkor még egy jó darabig. Hát úgymond az előző tulajdonosnak mindenféle adósságát. Hiába lett átírva a cím, tök megmutattak, tök korrekt a töltet, még mindig jöttek ilyen végrehajtós baromságok ide. Amit mondta egyébként, ő egyébként vitatnak, van belőle bíróság, de ezért küldözgetik a levelet. Már látom rajta a nevem, nem is adom oda neki, hanem így egyből szemetes.

különleges korszát mutatnék szintén most egy oldalú Magyarországon, de most kicsit nézzünk külföldre, méghozzá az Egyesült Királyságban. A kis Otto úr találatát osztom meg veletek, a Scholar's Arms az Abovar Street-en a Somersetben található. A Green King egy jeles tagja, a Scholar's Arms a belvárosi buli negyed egyik legforgalmasabb kocsmája. A fél maraton után érdemes ide betérni, például legurítani egy pintel, de persze nem volt könnyű választani a 22 különböző sör közül, több közülük gyümölcs ízesítésű volt, és csodák csodájára volt Paula Ner, ami egyébként nekem is az egyik kedvencem, már a 690 euró, hát mondjuk elég drága dolog, attól függetlenül tömbe volt a hely, ezért lehetett mondjuk úgy képet lőni, hogy bárki szóvá tette volna, amit a korsomban kezembe virítok. Na, a konyha már teljesen fordulatban pörgött, de egy házikosztra vágytam putás után meg persze sörre, úgyhogy ételt ugyanaz úr nem kóstolt, viszont tényleg a kinézetről igazi pub jellem, tényleg nagyon sokan voltak, kérdés, hogy mennyi vannak, amikor nincs félmaraton, ettől függetlenül óriási nagy korsod, a literes, ezeket nagyon szeretem, ritkán lehet belőle találkozni, pedig nem csak azért, mert több fér bele, hanem előbb-pacsán sokkal jobban tudnak kipárlogni, úgyhogy én is ajánlanám Otto úr találatát, ez a Green King egyik jeles tagja, a Scholar's Arms, az Abovar Street-en Somersetben található, tudjátok, hogy aztatok, ma is felelősséggel nem sokára Boriszkó, és csak magyar zenét.

Na mindig az álmok szólnak, és akkor nézzük, hogy halljuk ezt a bizonyos Boriszkopot május 5-ére. Le van sálódva természetesen, redukálódva úgymond, és jön már is a horoszkóp. A Boriszkóp kosokkal az elején, ma szinte, hát a keddi horoszkóp nem a legerősebb, de hát ha mindenáron vicsésztől veszed az akaratodat, akkor bizony képes lehetsz mások véleményét is meghallani. Ez érdekes egyébként kontaktusban, hogy munkai vagy családi helyzetben sok múlik azon, mennyire tudsz türelmesen reagálni. Bikák! A keddi horoszkóp szerint érdemes nyitottnak maradni egy váratlan ötletre vagy lehetőségre. Nem kell azonnal döntened, de ha mindent elutasítasz elsőre, könnyen lemaradt az valami értékes, mi vagy egy kincsvadász? Na, ikrek! Most akkor jársz a legjobban, ha esetleg minden problémát egyszerre próbálsz megoldani, priorizálni, rájössz holnap. Most jövés elekezni, nem kell mindent végigvinni, de egy beszélgetés során fontos felismerésre juthatsz önmagaddal kapcsolatban. Rákok! Ma különösen fontos, hogy ne reagálj azonnal minden helyzetre. Ha hagysz időt magadnak átgondolni a dolgokat, rájössz, hogy nem minden támadás, amit elsőre annak érzel. Ez nagyon így van. Oroszlán, kérem szépen, a diplomácia sokkal többet érhet ma, mint a hangos fellépés. Egy kapcsolatot akkor erősített meg, ha hajlandó vagy kompromisszumot kötni. Szűz! Nem szabad túlságosan ragaszkodni ma a megszokott keretekhez. Egy apró változtatás a napi rutinodban meglepően pozitív hatással lehet a hangulatodra és a teljesítményedre is. Mérlegek! Kérem szépen, egy döntésed most kisebb feszkót okozhat, de hosszú távon megkönnyebbülést hoz. Fontos, hogy ne csak mások igényeidre figyelembe, hanem a saját határaidat és a valódi szükségeteidet is. Vigyen a pisilés, nem skorpiók! Egy közeli kapcsolatban sokat javíthat a helyzeteden, ha őszintén kimondod, mit érzel, még akkor is, ha az elsőre kényelmetlennek tűnik, mert a keddi horoszkóp szerint érdemes lassabban haladni, nem sürgetni a válaszokat. Nyilasok! Na, pontos lenne egy pillanatra megállni, mielőtt újabb ígéretet teszel, a környezeted most inkább kiszámíthatóságot értékeli benned, vagy a nagy szavak mellett inkább a tetteket. De egyiket mindig így van, nem? Bak, mint Boriszka! És különösen zavarhat, ha valaki kiszámíthatóan viselkedik körülötted, a keddi horoszkóp szerint az

azonban nem biztos, hogy minden változás veszélyt jelent. Egy új helyzet elsőre kényelmetlen lehet, mégis hosszú távon előnyöd a vállalat, most sokat számít, mennyire tudsz rugalmas maradni, vagy ez a bungee jumpingnál azért nem mindegy, mert ha változás van, akkor szakad a kötél, ugye? Bízom, nem tudom, hogy ez szemben mindegy. Viszont a keddi horoszkóp szerint nem kell rögtön végleges választ adni minden kérdésre, hagyd időt a gondolataidnak ülepedni, sokkal tisztában fogod látni, melyik lehetőség illik hozzád. Igazán! Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a hallak horoszkópja. Van olyan helyzet, amit nem lehet tovább szőnyeg alá söpörni, egy őszinte beszélgetést felszabadítom lehet, mint gondolnád, de ki az a kreálóra?

sokan érdeklődtük, nem is ugye mindenféle csoportokban, hogy miért rángatja a pórlát a sétaközben a kutyát. Elsősorban azért, mert nem szereti magán a pórlát, tehát alapvetően ugye ebből ki lehet indulni, de azért lehetnek egyéb okok is. Ebből 5 darabot írnak itt nekem, és szeretném ezt így elmesélni nektek. Például a szagok, hangok, mozgások mind arra ösztönzik őket, hogy felfedezzenek mindent. Ha pedig azt tapasztalják, hogy húzás működik, vagyis így gyorsabban jutnak előre ez a viselkedés, könnyen rögzül az ebeknek. Hát kérem szépen, aztán ilyen is lehet, hogy kiskutya korukban nagyon sok mindent elnézünk az ebeknek, ez később ugye beidegződéssé válik. Az egyik legegyszerűbb módszer, ha a gazdi megáll, amikor a póráz megfeszül, és csak akkor indul tovább, amikor az újra ellazul. Amikor a kutya szépen a gazdi mellett halad, azonnal visszaedésre van szüksége, így tudja összekapcsolni a kívánt viselkedést a pozitív élménnyel, akár jutalmazási formában. Egyébként az a hülye víz, nem, hogy honnan lehet tudni, hogy a vak ejtőernyő és mindjárt földet ér, ugye lazul a kutya, póráza. Na, kutyuk, a fizikai fárasztás mellett fontos a mentális lefoglalás, szimatjáték, tanulás vagy probléma megoldó feladatok segítenek abban, hogy az állat kiegyensúlyozottabb legyen, ugyanis egy fejben lefáradt kutya sokkal könnyebben figyel a gazdás sétára. Hát mondjuk azért nem szeretném, hogyha a fenekem ezt szabláztatnám folyamatosan, hogy az elvé elfeledjön, mert ilyen, hogy gyakran így ismerkednek az ebek. Na, a kapkodó feszült mozdulatok bizonytalanságot közvetítenek, míg a nyugodt határozott jelentét pedig ugye biztonságot, és a kutya könnyebben tud ezekhez alkalmazkodni. Na, az is fontos még, hogy minden helyzetben ugyanazok a szabályok érvényesüljenek, nem csak egy gazdi, hanem a család minden tagja részéről. Egy tapasztalt kiképző gyorsabban felismeri a háttérben az álló okokat, és a személyre szabott megoldást tud adni. Hát ezt a kutyának is akarni kell, úgyhogy hát ezért is.

hallgatónak kellemesen jó munkát kívánok, egy fantasztikus autószállítás vagy megint érdekel. Már hogy elnézem, hogy egy kicsit a rozsdamarónak egy picikét lesz egy kis munkája. Óvatosan tessen közlekednem a Toyotával, és természetesen magadra is nagyon-nagyon vigyázzál, mert aztán ki fog nekem egy jó kis képeket küldeni, úgyhogy tényleg fantasztikusan diszkizató jó.

Én nagyon kedves hallgatóknak, Kovisanyi úrnak, hogy én ezt egy egész műsort építettem a betyárkörte szóra, de azt nem szeretném még egyszer megismételni, mert akkor többen szerintem egy hétig nem ettek.

Főleg az Ecuador rész is, főleg a dalban addig mondanak, vannak nagyon furcsa, bizarr betegségek. Hát lehet, hogy annak is benne van, az nem vicces, de például naponta több fizetést is felfad a tini lány a hír szerint. Egészen pontosan egy szilop hangja betegségben szenved szegényke, fa alapú dolgokat leggyakrabban papírt tüntet el a gyomrában, bár a PK, azaz a nem ehető dolgok megkívánása sokszor vitamin hiány jele, néha elég extrém szélsőségével mutatkozik be. Például a hír szerint egy 16 éves lány füzetlapok majszolgatása mellé egy kis kerozin szagoltatást is beletudott, mondjuk a benzinot én is nagyon szeretem, úgyis hogy beteg vagyok. Na mindegy, az iskolában fedezte fel a papírevés örömét, ami sajnos napi rutinná vált, és a kerozin mellett eufórikus hangulatot okozott ez az egész. A 16 éves diákány egyébként teljesen átlagos életet élt, amíg rá nem kapott a papír ízére. Elmondása szerint óriási élvezetet lehet benne, hát bizony egy hónapon belül napi 4-5 A4-es méretű papírlapot tüntette a tanóra alatt, de olyan ügyesen, hogy felsetünk senkinek, a tudomány nem igazán találja a pika okát. Ez a furcsa evészavar azzal jár, hogy ebben szenvedő emberek olyan ok után éheznek, amiket tulajdonképpen akár a halálokat is okozhatják. Ennek az egyik leágazás az úgymond szilofágia, ami a fa alapú dolgok megevését jelenti. Indiai kutatók egy különös esetet vizsgáltak. Egyébként a lány családja három évig semmit sem vett észre, amíg a viselkedése teljesen kezelhetetlenné nem vált. Nincs fizikai elváltozása, vérképe szervei rendben vannak, pedig ugye rabja volt ezeknek a dolgoknak. A diagnózis után a lányt azonnal felvették a pszichiátriára, ahol amúgy szorongás oldókkal kezdték kezelni az elmesett tüneteket, de mondjuk az még durvább tud lenni. Szóval a fizikai függőséget és a stressz kognitív viselkedés terápiában próbálták orvosolni. Meg kell tanulnia, hogyan kezelje a feszültséget. 12 napos kórházi kezelés után a lány úgymond tisztán távozott. A lány végül is motiváltan gyógyszeres támogatása a kognitív terápia segítségével a zsebében tért vissza a suliba, ahol valószínűleg csak írni fog a papírra, nem pedig ugye megenni. Kérdés, hogy a pszichoaktív szerek egyébként mennyit rontanak és változtattak, hogy egyébként más szervi elváltozásokkal nem küzdő lányon. Hát én drukkolok neki, ne egyetek papír, gyerekek! Kivéve a frutiról, mert azt nem lehet másképp megenni. Emlékeztek még? Na, Mr. Ike, jöjjünk tovább!

azt jön nekem a sültörlet. Az a helyzet, hogy Gabatonon nem tudok ilyen ételeket megedni, mivel van a tarja. Úgyhogy nem papírból gondolom én. Szokták mondani egyébként, hogy kétféle ember tud ilyenből lenni, aki kognitív problémákkal küzd, ugye. Valaki a papír szeret, az miért nem eszi meg az étlapot. A kanibál pedig, hogyha vegetáriánus akar lenni, akkor maximum megeszi a zöldségest.

nagyon ünnepséges hölgyet ünnepünk a névnapja szerint, hogy Györgyik ünneplik a névnapjukat, nagyon boldogat nekik. A Georgina női név magyaros, hogy társa egyébként, hogy szép magyar nevünk van ezzel. Nagyon boldogat, kedves Györgyik. Annak érdekes másodlagos névnapok, Angelus, Árváska, Béke, Ermella, Iduna, Jutta, Nyék, Toszka. Hogy tudom hangsúlyozni? Toszka. Erna, Gotthard, Irina, Pius, Viola, Kocsár, Teopil, Özsév, ami férfinél, ilyen névnapunk is van ma. Holnap majd az Ivettek és a Fridák ünnepelték a nevük lapját, persze az külcsönapcsit ma is mondanám. Nagyon boldog szónapot kívánok mindenkinek, hogy ma van.

azon gondolkodtam, hogy is mindent megkóstolunk, ugye, legalábbis a gyerekek mindent mindig megkóstolnak, de ugye az kíváncsiságból, nem pedig rákattanás. Én pedig nagyon-nagyon szerettem, és lehet, hogy ez tényleg ez is gáz. Na mit fog mondani a Boriszka, mi? Mit zabált meg mindig? Sóskát, nyersen! Nem érdekelt, hogy nem volt lemosva meg ilyenek. Az új nyersen, mert tudod, mit szerettem? Még az egrest, amikor nem érett meg, meg még a ribizlit, amikor zöld volt. Soha semmi bajom nem volt tőle, de még a permetezettől sem volt soha semmi gondom. Sokkal jobban szerettem például a zöld samantykás ribizlit például, ribizkét, mint például a megérettet, amit hozzányúlt aztán a széjjel pakolt, és amikor átmásztunk. Hú, most majdnem azt mondtam, hogy lopni gyümölcsöt, tehát kölcsön kérni száláról. Akkor finomabb volt az. Csak aztán jött a mámi és kiabált, hogy még meg se érett, azt már leszettétek. Úgy szerettük.

Hát megfejtjük itt a kis hölgyet, azt mondja, hogy hernyó belül lányka. Hát lehet egyébként tényleg, hogy feloldja a cellulózt, lehet benne valami. Na Bődi Szabibor pedig mutatja, hogy egyen idő logisztika, hát csak nem gateway van, vagy time gate. Kitartás Szabibor. Én pedig 8 óramból már tudok mindenkinek írni vissza messengeren. Nem mondom, hogy várom annyira, de azért kidegesítő.

Viszont mindenki másképp népszerű. 117 éves született Radnóti Miklós költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, nem tudhatom, ugye, fantasztikus, nagyon-nagyon jó. 761 éve született Dante Alighieri, olasz költő, filozófai, politikai, nyelvészeti író. Neki köszönjük az isteni színjátékot. 321 éve halt meg első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltságról. Egyébként 279 éve pedig második Lipót magyar király született, aki egyidejűleg volt német-római császár és cseh király, halmoztatcsávó. 213 éve született Soren Kringlandi, dán író, filozófus, teológus egyben. 212 éve Sárszent Lőrincen megszületett Balassa János orvos, korszerű magyar sebészet megteremtője, köszönjük neki. 208 éve született Karl Marx, aki nem a rokonom, de német gondolkodó, közgazdász és újságíró, tényleg nem a rokonom. 205 éve Szent Ilona szigetén számüzetésben meghalt Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér, francia császár. 135 éve nyílt meg New Yorkban a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem, és én addig nem hallok meg, amíg én nem megyek el egyszer oda. És 126 éve született Hályi Gyula író, jelneve Stefan Faber, Kossuth Díjas író, műfordító, forgatókönyv író, rá is emlékszünk ma.

üzenetben ilyenkor a főnököt hívnám, és találjanak erre valami megoldást, mert ha valaki ennyire nem akar rugalmasan hozzáállni azt, hogy meglegyen valós, megvalósulhasson, a szállítás annak oka van általánosságban, saját logisztikus tapasztalataim mondatja velem.

Kaptok még 20 órától érkezik meg hozzátok Zsolti Druszám, és szintén ajánlom szíves figyelmetekbe az urat. Én viszont az elköszönös rész, hogy érkezek még egy Megamixem adott idő, még a repülők egybelege lesz majd, ez majd a repülők Megamixem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogy velem tartottatok. Holnap igyekszek, bár valószínűleg csak sajnos délig tudok veletek maradni, de azért velem tartotok holnap is. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, holnap fent hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Csak neked zenélünk. Get ready for the launch.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hungarian web radio station. Dame tu mano.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben, ébresztem az emléket, itt a szünet.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Szuperd.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. I'm the D-E-V-I-L, the devil.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: It is 90s, 2000s music radio.

hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden 20 órától őrületes 90-es évekbeli zenékkel jövök hozzátok. Hát elmondom nektek, hogy nagyon-nagyon válogattam a muzsikákat, olyan zenéket hoztam, amik egy kicsit techno feelinget visznek bele a műsorba, azért a technót, mert hát ez ugye nagyon-nagyon közel áll a Dream Dance zenei stílushoz, és hát nem nagyon akarok eltávolodni a szokásos Dream Dance zenei műfajtól, de azt sem akarom, hogy beleunjatok bár ebbe a műfajba. Nagyon nehéz beleunni, mert hát egy, hogy nagyon színes és változatos ez a zenei stílus, és hát tudjátok, ez itt a Super DJ Rádió, a másik gyertek hozzánk Viberre, kérjetek zenéket, nagyon szívesen lejátszom a kért zenéket, és hát szép estét, jó fülelést kívánok mindenkinek, viszont most megint befogom a számot, mert egy olyan zenét játszok, a Das Omen című dalt, amit még nem mutattam meg nektek, de most elejétől végéig meg fogjuk hallgatni, és hát Messengeren DJ Rituskát üdvözlöm, szia Rituska!

gyerekek, még azt is hogy mondjam el, hogy ezek a zenék ugye mindegyike valamilyen szinten feldolgozás, tehát nem az eredeti verziókat játszom, hanem mixeket, remixeket, de azt azért, ha tegyem hozzá, mindegyike az a változat, amelyiket én a legeslegjobbnak és igényesnek tartok. Nos hát gyerekek, mondom nektek a Viber számunkat, 3670-45-95-99 és 5-ös a vége.

azok, akik melóznak, és úgy hallgatják ugye a Super DJ Rádiót, hát sokan vagytok így, hát azoknak nagyon jó munkát kívánok, és jó hallgatózást velünk, és hát figyeljetek, mert néha-néha egy-egy csemege zene is felszólal, és ma is lesz olyan, hogy fél óra tiszta zene, amikor nem beszélek bele, semmilyen féleképpen nem beszélnék bele, tudjátok, azok olyan zenék, amik csemege muzsikák.

hölgyek és urak, közben a Fater azt írja, hogy szép estét kívánok, Zsolti, Sopron Gari jelen, üdvöm minden szupernek ma is. Hát szia Fater, nagyon örülök, hogy itt vagy. És hát én is szépet kívánok neked, viszont Isa István, ő is jelen van, azt írja, hogy...

gyerekek, hogyha valaki azt hinné, hogy a Brooklyn Bounce együttes hallottuk, hát az téved, mert ez nem az az együttes volt, és nem is árulom el, hogy kiket hallgattunk. Nos, a következőkben viszont elárulom, a York következik, és az On The Beach című szám egy nagyon jó kis rádiomixben.

Gyerekek, hát nem tudom, hogy emlékeztek-e még az együttesre, Global DJ. Én nagyon emlékszem rájuk, hiszen sok-sok jó zenét hoztak, és nagyon sokat feldolgoztak. Most egy eredeti zenét fogok mutatni nektek, semmiféle belenyúlás nincsen. Get up, vagyis kelj fel.

gyerekek, nagyon remélem, hogy tudjátok, hogy ez volt a Komodo. Egy 2007-es verzióban játszottam, egy Alien Edit verzióban. A következőkben ne figyeljetek, azt mondja majd az előadó, hogy Turn to Died, fordíts meg az árt, és aki zenél nekünk, Menjen, hát nem tudom, hogy ismerőse a zene, vagy pedig az előadó egyáltalán ismerőse, de azt tudja, hogy hatalmas lesz a muzsika, és egy bulldozer verzióba fogom játszani.

közben Gyula barátunk is jelentkezett, azt írja, hogy szia, jó adást fülellek, hát Gyula, jó fülelést kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval. Nos, a következőkben egy hajó következik, vagyis hát Das Boot ez a zene címe, és hogy melyik együttes direkt nem fogom elárulni. Na, de viszont hatalmas, extended, kibővített remixbe fogom játszani, bár sokan mondtátok már, hogy ezt a zenét eredeti verzióban szeretitek, de azért néha nem árt,

Hát, hölgyek és urak, egy kemény zene után egy lájtosabb, most pedig egy olyan zene következik, amit egy ilyen középkategóriába raknék, se nem kemény a muzsika, se nem lájtos, viszont hadd mondjam el nektek az előadóról, Eric Price fog zenélni, tehát hadd mondjam el róla, hogy hozott annak idején egy zenét, ugye a Pink Floyd együttessel, és az nekem nagyon bejött, nagyon tetszett. Na de, amiket már utána hozott ez az előadó, tehát Eric Price, már azok a zenék nem jöttek be nekem, és hát én nem is tartottam nagyon értékesnek a zenét, de viszont ezt, ami most fog szólni, azt mondom, de valószínű csak azért, mert ugye a Pink Floyd is itt van. Szerintem ezért megtetszett nekem ez az egy muzsika tőle.

És hát ezek után mindenki nagy kedvenc együttese a Members of Monday, na meg a Sonic Empire című dal jön, és hamarosan indítom a fél óra tiszta zenét is.

Hát menet közben Encsike is megérkezett, azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti év, Pipa gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, puszcsika Encsike, hát köszönjük szépen, neked is minden jót, és természetesen jó zenehallgatást kívánok. És hát Keve barátom is megérkezett és csatlakozott hozzánk. Hát szia Keve, szép estét kívánok és jó fülelés neked!

Gyerekek, közben István barátunk azt írja, hogy ez a DJ egyik nagy kedvenc DJ-je. Hát az az igazság, hogy DJ Quicksilver nálam is egy nagy kedvenc, hiszen nagyon sok jó zenét hozott, olyat is, ami a sajátja, meg olyanokat is, amik ugye feldolgozások. Ha ő belenyúl valamibe, abból csak is jó születhet. Hát gyerekek, 21 óra 7 perc van, én elkezdem ezt a fél óra tiszta zenét lejátszani, Scooterral fogom kezdeni, és ami utána jön, az fergeteges lesz, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, egyébként itt vagyok, sasolok, és én is élvezem a zenét veletek együtt. Lassos.

is quiet and no one expects. A dance floor hero returns.

Gyerekek, ez volt itt a technozene és a Dream Dance zene keveréke. Közben Putyar Lajos barátunkat üdvözlöm, aki azt írja nekem, hogy kellemes szép estét kíván. Hát köszönjük szépen, és én is neked kellemes szép estét kívánok, na meg jó zene hallgatást. A következőkben Armin van Buuren fog nekünk zenélni, Cosmic Gate zenéjét fogja játszani, és méghozzá Reflexation című dalt.

gyerekek, ez a zenei őrület, ez a Kite Racid mixe volt, hatalmas zenei hullámok, és ugye nem csak az, hogy zenei hullámok, hanem őrületes hangok, amik jöttek, köszönjük a Kite Racidnak. A következőkben sem leszünk gyengébbek, mert hát olyan előadó jön, mint a Global Bass Players, és a zene címe Human. Ezt egy single cut verzióban fogom játszani. Ez is egy hatalmas muzsika és ugye keveréke a Dream Dance és a Techno zenei műfajnak.

Hölgyeim és uraim, úgy van ez, ahogy István barátunk írja, hogy ez a 120 percen nagyon gyorsan elszállt. Hát még egy zenét fogok nektek játszani, a harang hangjait fogjátok hallani, Schiller fog nekünk zenélni. Egyébként harangjáték hangjait fogom játszani, és ezzel fogom megköszönni, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok ezt az őrületes zeneösszeállítást, mert hát a techno azért sokaknak nagyon kemény műfaj, ezért nem is játszottam szintiszta technót, hanem úgy válogattam, hogy a stílus a Dream Dance és a techno műfaj keveréke legyen, és ezért így azt mondom, hogy ez így azért még elég élvezhető műfaj. Viszont a technoban is van, tehát a kemény technoban is van olyan, amit lehet élvezni, azok a lightosabb technozenék. Azon nagyon kemény, durva technót én sem nem csípem, de a lightost azt igen. Nos gyerekek, vasárnap biztos, hogy találkoztok velem, jövök vasárnap 18 órától 20 óráig itt leszek veletek, és hozom a 80-as évek nagyszerű zenét, az pedig a High Energy zenei stílus lesz. Viszont én szerintem ti már valamilyen szinten meguntátok ezt a sok-sok Dream Dance zenét, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a következő 90-es évekbeli zenei összeállításomban egyetlen egy Dream Dance számot nem fogok játszani, sem technót. Nem azt mondtam, hogy soha többé, csak is a következő adásomon, ami ugye majd jövő hét kedden lesz. Nos, a gyerekek, további jókat kívánok mindenkinek, akik melóznak, azoknak azt kívánom, hogy nagyon-nagyon gyorsan teljen le a munkaidő. És hát a közmondást megint elmondom, hogy dolgozz keveset, hogy ne érjen baleset. Holnapra, akik holnap melóznak, azoknak is ugye jó melót, akik pihennek, azoknak meg jó pihenést. Nos, hát jöjjön Schiller és a Harangjáték című dal.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi. És csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szünet.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.